0: traktor. Šip, šip,
1: šitépor.
2: Képes figyelő. Politikai, társadalmi, gazdasági és művészeti hetilap. Főszerkesztő dr. Vásárhelyi Ferenc, szerkesztő Petúr László. Vizsgálja a múltat, figyeli a jelent, mutatja a jövőt. Munkatársai: Ábrányi Aurél, Boros Ferenc, Bisz Róbert, Farkas Imre, Fodor Gyula, Földesi János, Gábor Andor, Gergely Vilmos, Hajdú Sándor, Kihász Rihárd, Kinizsi Andor, Lányi Viktor, Lengyel István, Mácsai István, Pakos György, Relle Pál, Simon Kató, Stella Adorján, Szent Iványi György. Kiadja a Figyelő Újságírók, Lap, Könyvkiadó és Kultúraterjeszt Szövetkezet.

Jaj, a szeme be ragyog.

szívem be van mér, mennyi gavallér. Most ismerek magára, a szép dús hajára, miért remeg úgy

hogy talán az ötös autóbuszon láttam sokat önt. Vagy a János hát lakik, vagy a várban lakik fönt. Jaj, hogy elpirult, de piros, önnek egy kis csinos, két személyes palillája van. Hát a sárga villanyoson, mondja ki,

0: A testvéred Kispestén lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatolta?
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba is községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
2: Говорит радиостанция «Освобождение».

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincén a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-ra bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pesses ember maga.
1: Én, pesses, maga bolond. Hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

az megkérdezi tőled, hogy mit jelent a jel. Te mosolyogsz csak rajta, és így szólsz csendesen, egy kis

lebeg a kő. Hervadó túlják fölött, hunnyad az őszi liget, szívem is köd üli meg, az ősznek szürke egén, arcod ragyog csak belé, s a búsköd fátyolon át,

decepcionar. Ezt a kis tanmesét azzal indítom felé, tanulságos ez. Ártatlan tanmese, nem igaz a felese, mégis érdekes. Jól fülej, jól figyelj, mert amit most ellesem,

0: lehetett csatát.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsors jegy, mert 50 ezer forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.
2: Services calling. The RAF is on the air.

0: Tipos édenpanzió Balaton lelle. Elsőrendű elegáns modern szobák, magyar, francia és diétás konyha, saját strand, gyermekeknek szakszerű ellátás. Tulajdonos Lukács Jenőné, Budapest 5. kerület, Légrádi Károly utca 35.
1: Életéből legszebb emlék, Maszkarádtól egy jó fénykép. Maszkarád, Szent István körút 15.

0: következő számot.
1: És a következő jelentkező fog szerepelni.
2: Aki egy férfi lesz, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
1: Most zongora kíséret mellett fog énekelni. A műsor itt van vagy ott? Benyújt aztán? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
0: Van kettő sora, kérem
3: szépen, négyes? Van kettő sora? Négyes, magyar nótán az ének.
2: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
0: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrább, hátrább, hol, úgy.

egy kislány, Albert Irsán híres volt a főzte. Túrós csúszát, hízott rucát, legjobban ő főzte. Megöleltem a leányt, nem orrolt meg érte, hogy megkértem másnap nélbe, meghívott ebédre. Tesós volt a levesem, szerelmes a kezdet.

0: akárhogy is nézem, 2 nap van az égen.
1: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizonkrémmel ápolják.
1: Bizon a bizoncipőkrémben.
2: Sie hören zu Beginn ein Potpourri aus der Operette Die lustige Witwe von Franz Lehár.

0: Radio Sweden, Stockholm.
1: Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda áll.

különbséget dongorázni tudnám, hogy én mennyivel jobban szeretem, nem lenne gondom, mi lett velem.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.

asszonya igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, és azt a több millió más keresztény, aki gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye,

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Kellemessé és szépé varázsolja otthonát, ha szőnyegeit és függönyeit kemény Géza cégnél kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

rejtélyes valami a csillagos ég, mi különös hegyi nyíló virág. Ha lelkünk éppé különös valami, magad se ismered talán. Én olykor félek, bennem sok van, ami még én

0: et modernt geschnöne von Igénye is elég. Csak annyit kérek tőled, nosza vegyél egy kulét.
1: Meg egy kis autót mendel, az se baj, ha csak pakár. Egy merkundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
2: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobban legyed ide, tedd oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert kifajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Meg ha szép szóra, netán nem vigyázna, mint egy örökeny gurú üvöltök én.

0: legyen. Nem a hűvösből táján, hanem inkább a sovább hegyen.
1: Nem vagyok egy tetszi, de tetsz oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de rakd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, mint egy őrült kenguru üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen a szoroszlán. Nem vagyok egy tetszi, de tetsz oda férfi. Nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

0: három csöves világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. 3 plusz 2 csöves varázsszemes világvevő szuperkészülék közép- és rövid hullámú vételre. Természetű hangvisszaadásban részesíti a jó zene és szép hang barátait. 4 nyújtott rövid hullámú sávja és a varázsszem a rövid, közép és hosszú hullámon könnyű és kényelmes beállítást biztosít. Vásároljon Philips kelléket!
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba. Egy piros és szép neonfények csillognak, és zene is szól, itt valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának, remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádiólámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, ma egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transzformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóróig.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulnak. Itt nagyon kellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villódzó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villódzó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Igen, meg kell szóval kérdezteni, kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett a villódzószál, majd baj van.
3: Az elhalványozása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.
4: Végig söprök én egy vénlovon, mely futva visz, nyomomba jár az őszi szél, a fűgyész, a sok serif. De mert az úton állok én, hát rám fogják sokan, hogy úton állok.

Szebil vagy kósza csepp, minden lány így emleget. Piff, puff, így löpöm ki én a húst a szószból könnyedén. Vérpók bárban délután, éppen gyilkosság után. Hands up, így köt én belém négy markos néger legény. Nem is haragudtam rájuk nagyon, csak karjuk tördem el. Fülüket eldobtam álmatagon, szóltam kedvesen, hogy köpces Bill vagy kúsza Jack, szentimentális gyerek. Nem bánt, mert a lelke lágy, hamvas hófehér virág. A szép Helént, ha láthatom, szívemben lángal ég a tűz. Ha csókja ég az ajkamon, egy mesztic ezred el nem űz. Van krablástól, nem félek én.

A nőrablást viszont a félénk szívem nem meri, ha bárki bármit mond. 100 kocsmában nagy legény vagyok, onnan mindenkit kirámolok. De hogyha két szem rám ragyog, mint kisgyerek, úgy reszketek. Köpcös Bill vagy Kósza Jack, minden lány így emleget.

után. Hands up! Így köt én belém, négy markos néger legény. Nem is haragudtam rájuk nagyon, csak karjuk törtem el. Fülüket eldobtam álmatagon, szóltam kedvesen, hogy köpcös Bill vagy kopszacsek, szentimentális gyerek, nem bánt, mert a lelke lágy,

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Tangó, egyenlő, fényes padló.

szép, szép. S mert a tánchoz kell a frak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, most nézd a bokámat, úgy hív.

szívem elébe szárom, és egyre-egyre várom, eljöttem már. Álmom, dalom csapongó szárnyon, hozzád remegve szálljon, jöjj!

Ano kondado vagyok, szerelmed érzem, hogy még visszatér. Tudom, ha nem lesz kivár rád, éreznek kell.

mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

Volt egyszer egy zongorista sápat és sovány, egy kávéházba muzsikált egy ócska zongorán, meghódított minden lány, molban és durban egyaránt.

tetere zongorista kápot és sovány. Egy kávéházban muzsikált egy ócska zongorán, meghódított minden lány. Hol van és úr van

igaz az álom volt a szét, mely gyorsan semmi vélet, amit soha többé meg nem álmodunk. Mocsunkra még csak várunk, menekülhet.

szerelmes választ kér. A szívem adnám én is egyetlen csókodért. Miért szenvedünk hát mégis? Én jól tudom,

Bloop. Bleep. Bloop. Bleep. Bloop, bloop. Bleep, bleep.

Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

Egy édes álmos rántos medve bocs, fölébred dünnyög, mert a kedve rossz. Üres az élés kamra, és a széles barlang kongó, amerre lát.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30 ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!

0: virágra. Kis Mariska, zakadak az ikati, igen csacska leányból.
1: Teskalóz úr, zakadak az ikati, szakaszát felkínálta.
0: S kis Mariska, zakadak az ikati, örömé.

0: discutim.
1: Kalózuran miatt papaznója van se Magnusi?
0: Peskoló szólt, zakataka, zikatik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még zakataka, zikatik, jön egy állomás épület.
1: Aztán szület,
2: és vidám a fölnevet, vissza rámehet.
0: Az ölébe zakataka, zikatik, oda húzta Mariskát.
1: Az ölébe zakataka, zikatik, duruzsolta, hogy az jó.
0: S még tüzessen zakataka, zikatik, átölelte a kislány.
1: Azt susogta zakataka, zikatik, ez kitámad opaznó.
0: Ez meg itten a javan, te angyalom, szólt és úgy megcsókolá, hogy skandalom, de megkérdésebesen a kis buti.
1: Kalóz uram, hol marad a nagy
0: buti? Eskaló szólt, zakataka, zikatik, meg is mondom, babám meg. Csak előbb még, zakataka, zikatik, jön egy állomás épület.
1: Aztán szüret,
2: és vidám a fölnevet, szükre rámehet.
1: Akkor jött egy zakataka, zikatik, alagút a hegyekben.
0: Na babám, most zakataka, zakatik, ne ijedj meg, sötét lesz.
1: S a sötétben zakataka, zikatik, kis Mariska remegben. Mondta halkan, zakataka, zikatik, maga drágám, de édes.
0: Aztán újra napfény szállt a földre kint, aztán kis Mariska lassan föltekint, lángd az arca, úgy mondja a kis buti.
1: A paznónál jevan sené, sokkal szebb van a buti.
0: Meskaló szólt, zakataka, zikatik, megérkeztünk babám meg.
1: Nini, nézd csak, zakataka, zikatik,
0: ott az állomás épület.
1: Most már.

0: tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick.
1: Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szabunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg, olyan szabunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod

Van, aki már készen veszi, s van ki a sodrást, előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szűke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e már.

velünk a csiktalás, ne bánjat, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

Ejhaj, Tili Tuli, lett ott Uri Mori, reng majd a te két lát. Nem lehet hiba, sose ha pátunk, egy kicsit ide-oda bokátunk. S reggeli, ugye baba, nem megyünk, mi se haza, bírja még a mi lábunk. Szombaton este kalambok, várja az autóm a sarkon.

nem lehet hiba, sose ha fázunk. Egy kicsit ide oda bogázunk. S reggeli, ugye baba, nem megyünk mi se haza, bírja még a mi lábunk.

dot, dot, dot, dot, dot.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
2: Tehát opera következi. A Rigolettóból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke rádió, Svobodna Evropa. Glasot na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos Wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.
5: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

jönne. Hogyha majd újra lát, megismer, félek, úgy néz rám, meg is ver, pedig jobban tenni, ha szépen kötönne. Bár úgy látom, tetszem egy kicsit, na miért nem mondja? Attól féltán elnye én leszek minden gondja. Üljek a szüljek a törébe, vagy nézek a nézek.

0: Kovonyi Károly honvédüzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol a viszontlátás reményébe, Károly.
1: Kapitkopán honvéd üzenem Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókolok.

0: This is Radio Prague, Czechoslovakia.
1: Rádió Budapest 1 és a rövid hullám 32,88 méteren. A gong ütés 18...

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Boxi cipőkrém, olcsó és jó!

Jelen szívében számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráért. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében számomra már hely.

nekem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel. Ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgyis tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, benben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nekem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

leszel, hogy másra zuhan le majd vadulatád, s másnak a karjában gyújt fel a vágy. Én nem bírom el, és én nem engedem, nem lehet még.

jegyezd meg jól, hogy most nincs kifogás. Mit bánom én, hogy jött valaki más? Hiába vár most egy új szerelem, én annak az újnak is

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Adon.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pinteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn...
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estjére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár D. Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
2: Jó mulatás!
1: Magának is!

για κύρευα. Ο φαϊός είσαι, έγινε μπλήκτα, έγινε

csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

jokna tällen älni oinne hiin. Et fangula, et furcsa mámorosti fangula, et könnyelmű

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Tangó, egyenlő, fényes padló.

0: kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit, kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.
1: Es ist der gute Holanka Hochlandkaffee. Sie erhalten ihn täglich frisch geröstet in den drei Hochlandläden. In Stuttgart in der Königstraße 10a und in der Charlottenstraße 28, Haltestelle Olga-Eck. In Bad Cannstatt am Wilhelmsplatz, Eingang Marktstraße.

Nótát cigánnyal húzatok. Csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.

Mindig otthon ülni, ülni, sőt csücsülni, s este nyolckor már aludni kell. Persze könnyű dolga van egy pesti lánynak, pesti lánynak, a bestiának, mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzon festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Billegeti minden porcikáját, a férfi vak, hogy néki pont ez kell. Nincsen könnyű dolga egy vidéki lánynak, mit csináljak, mit csináljak? Holnap elmegyek majd egy körúti boltba, s két pengőért szexepilt veszek.

következő ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Rena, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos.

1940 év, új év.

van és sok a ruha. Nem nagyobb, mint egy jó araszt, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, játszhat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs vidító, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furujás. Már a pán is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és sokat barangol.

ezitten egy fafurúja, fából van és sok a luka, nem nagyobb, mint egy jó arat, olyan, mint egy fasíp. Hogyha a kezébe veszi, és a végét szájba teszi, gyászat rajta kellemesül, amíg el nem fárad. Nincs rizikó, nincs itt mese, nem unja meg a kedvese, furujához nem kell más, csak egy jó furuja. Már a pál is az ókorban, minden este a bokorban, a sípjával vitte a szót, és a

0: Kevés a fény.
1: Több fény.
2: Igen, több fény. Mert a gyenge vagy rossz világítás ártalmas a szemre.
3: Jó világításhoz mellékhelyiségben legalább 75 watt, kis helyiségben 150 watt, közepes helyiségben 250 watt, nagy helyiségben legalább 400 watt tungsram izzólámpa szükséges.
4: Dr. Prim Lórán, az Országos Testnevelési Tanács ügyvezető alelnöke köszöntötte ezután a Magyar Úszószövetség elnökét, majd olasz nyelven üdvözölte a vendégcsapatot. Felkai Ferenc doktor, Budapest Székesfőváros polgármestere, és közönsége nevében köszöntötte az olasz vendégeket. Az olaszok részéről Bravin, a csapat vezetője köszönte meg a baráti szavakat és a szívet vendéglátást. Ezután Vitéz ifjabb Forti Miklós átadta az olasz vezetőknek a Magyar Úszószövetség ajándékát és az olasz játékosoknak a szövetség veretét. A Király Magyar Automobilklub jelentése a Meteorológiai Intézet és az Államépítészet Hivatalok adatai alapján. Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltétlenül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra. A hóréteg vastagsága. Svábhegy 2, Dobogóké 13, Kékes 3, Gajatető 2, Brennbergbánya 7, Szájerháza 14 cm. A kárpátaljai hegyekben pedig 10 méter körüli hó van.

ezt a kis dalt neked írtam, benned alul a szívem. Minden vágyam bele sírtam, s most elküldöm, szép kedvesem. Ne félj, ne félj, én már a tied vagyok. Beszélj, beszélj, s neked adom, amit adhatok. Csak hívj, csak szólj,

ne félj, nem hagylak el már sosem. Remélj, remélj, együtt fogunk élni szép csöndesen. Sötét az ég, mikor nálad nem vagyok. Egy szó elég,